0: 1% a tiéd. Rendelkezz vele. Civil Rádiózásért Alapítvány. Adószámunk 180-480-23-1-43. 114, 115, 116,
1: 117 perc.
2: A rosszul felhasznált pénzösszegekre szoktuk mondani, hogy ablakon kidobott pénz, ebből az analógiából következtetek arra, hogy jól felhasznált összegeket gyűjt és jól felhasznált gyakorlatokat mutat be az ablakon bedobott pénz program. A Követ Egyesület ügyvezető igazgatója Herner Katalin van itt velünk a vonalban. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
3: Üdvözlöm, és köszöntöm a hallgatókat is.
2: Mit jelent ez a program, ez a pályázat, az ablakon bedobott pénz?
3: Igen, az ablakon bedobott pénz programot most már 15. alkalommal hirdetjük meg. 2002-ig nyúlik vissza a program, amikor az, hogy a vállalatok foglalkozzanak a környezetvédelem, még eléggé újnak számított. Azóta sokat fordult a világ szerencsére. A vállalatokat azt gondoljuk, hogy már nem kell meggyőzni arról, hogy amit a környezetvédelemre költenek, legalábbis annak egy részéről nem kell meggyőzni, az jó a környezetnek és jó a gazdasági helyzetének, a cégnek. És ezeket a jó gyakorlatokat, ezeket a pozitív példákat gyűjtjük össze, és versenyeztetjük meg igazából egy zsűri előtt.
2: Van egy előzetes szempontrendszer, amelyek alapján értékelik azt, hogy egy-egy program mennyire volt hatékony, vagy hogyan használták fel azokat az összegeket, amelyek környezetvédelemre fordítottak a cégek?
3: Abszolút igen, a zsűri értékeli hozzá szerint, hogy a beruházási költség, a megtakarítás, a megtérlési idő az, hogyan jön, ez a gazdasági része. A másik része pedig a környezeti megtakarítások. Tehát, hogy az adott intézkedéssel a vállalat mennyi villamosenergiát, mennyi földgázt, mennyire kevesebb hulladékot termelt például, vagy nyersanyagot használt föl, és ezeket ugye át lehet konvertálni akár szén-dioxid megtakarításba is.
2: Mindez rendkívül érdekesnek hangzik, és gondolom a cégek is profitálhatnak abból, hogyha megismerik egymás jó gyakorlatát, és nem tudom, hogy esetleg van erre lehetőség, hogy összegyűjtik ezeket a gyakorlatokat, és megismertetik másokkal.
3: Abszolút, az egésznek ez a kiinduló pontja és a célja, hogy mi csak igazából összegyűjtjük ezeket az intézkedéseket, amelyek a vállalatok maguk teszik meg, és egy csokorban szeretnénk ezt átadni. Ahogy említettem, már 15. alkalommal jelentetjük meg ezt a programot, és minden eddigi intézkedés megtalálható a Követ Egyesületnek a honlapján, mint egy csokorba szedve, és jó gyakorlatot, vagy jó példát mutatva a többieknek. Azt gondoljuk, hogy az intézkedéseknek egy része persze valamilyen ipari tevékenységhez kötött el, csak a vállalatok egy részénél alkalmazható, de a legnagyobb része az olyan általános intézkedés, ami a vállalatok többségénél meg lehet tenni. Legyen az egy akár egy megújuló energiabefektetés, egy gépeknek az operacionalizálása, vagy akár erre is volt példa, hogy a munkaerőnek, a munkaidőnek az olyatán átalakítása, ami például csökkenti a selejt mennyiségét.
2: Azt is mondhatjuk esetleg, hogy relatíve kis ráfordítással akár haszon is keletkezhet mindezzel kapcsolatban? Tehát egy cégnek megéri befektetni egy-egy ilyen intézkedésbe?
3: Mindenképp megéri. Maga az ablakon bedobott pénz programon ugye három kategóriában lehet a díjakat elnyerni és pályázni. Ezek a nagyon hangzatos nevük van. Ez a mosott gyümölcstálban, az alacsonyan csüngő gyümölcs és a magasan csüngő gyümölcsök. Ez azt jelenti, hogy vagy beruházás nélküli azonnali megtérléssel járnak, vagy 3 éven belüli megtérléssel, vagy 3 éven túli megtérléssel járnak. Az a tapasztalatunk, hogy nagyon sok olyan intézkedés van, ami már akár egy átszervezést, egy átgondolást, egy újragondolást jelent, tehát nem kerül beruházás, nincs beruházás igénye, nem kerül pénzbe. Jellemzően elég nagy az aránya az alacsonyan csüngő gyümölcsöknek, tehát ami 3 éven belül megtérül, jellemzően ugye a magas energiaárak miatt akár az energetikai beruházások ide tartozhatnak. És akkor vannak a 3 éven túli megtérülési idejű intézkedés, kérdések, ahol inkább erőforrás csökkentés vagy hulladék csökkentés történt, ugye ezeknek vagy akár a vízzel spórolt a cég, ami ugye tudjuk, hogy nagyon fontos erőforrás, mégis ez az ára miatt egy hosszabb megtérlési idővel tudunk számolni.
2: Azt látom, és nagyon nagy örömre adok ott, hogy non-profit szervezetek, intézmények, vagy akár önkormányzatok is részt vehetnek ezen a pályázaton.
3: Abszolút, sőt, nekik egy külön nevezés van, és külön kategória van, ami azt jelenti, hogy nyilván egy önkormányzatnak, egy non-profit szervezetnek nem egy nagyipari vállalattal kell versenyeznie az adott díjért, hanem külön kategóriák vannak, és egyébként meg hozzáteszem, hogy mindenkinek segítünk, aki szeretne ebben elmélyedni, és szeretne ebben gondolkodni, akkor nyugodtan forduljon hozzánk. És amit még nem említettünk, hogy az ablakon bedobott pénz keretén belül lehetőség van akár zöld iroda vagy zöld rendezvény pályamunkákkal is nevezni, és itt is elkülönítettük a non-profit vagy önkormányzati intézményi szekciót.
2: Hogy néz ki egy ilyen pályázati menet? Mi az, amit most be kell adni, és mi az a határidő, amivel érdemes számolni?
3: Igen, egy szándéknyilatkozatot kérünk legelőször, ez a honlapunkról elérhető egyébként, vagy tőlünk kérhető. A szándéknyilatkozattal igazából kifejezi a szervezet azt, hogy ezen szeretne indulni, de még tud rajta gondolkodni, hiszen a pályázatok beadási határideje az igazából így a nyár végén van. Mi azért azt javasoljuk, hogy egy vállalat eldöntötte, vagy egy szervezet, egy non-profit önkormányzat mondjuk, vagy egy iskola, bármilyen szervezet eldönti, hogy ezen szeretne részt venni, akkor legalább a szándéknyilatkozatot mielőbb várjuk, mert akkor tudunk kommunikálni, tudunk praktikus tanácsokat adni. Az egész gyakorlatilag egy kétoldalas sablon, amit ki kell tölteni. Azt gondoljuk, hogy nem túl nagy erőfeszítés ezt kitölteni. Ha ezt visszaküldik hozzánk, magát már ezt az esettanulmányt, akkor tudunk benne még esetleg segíteni. Szeptember 15 az a végső határidő, amíg várjuk az esettanulmányokat is, tehát a szándéknyilatkozat után maga az esettanulmánynak a kitöltését, hiszen októberben már a zsűri elé kell, hogy kerüljön, és előtte még egy auditon is részt vesznek ezek az intézkedések.
2: Mennyire ijedjenek meg a cégek, non-profit szervezetek mondjuk bonyolultabb számításoktól, amikor arról van szó, hogy egy-egy befektetésnek a megtérülését kell kiszámítani, vagy ilyen bizonyíték alapú dokumentumok összeállításától, szóval önök mennyiben tudnak segíteni ezekben a kérdésekben?
3: Mindenképpen segítünk, az a célunk, illetve azt gondolom, hogy a vállalatoknál ezek készen vannak. Uh-huh. Tehát egy vállalat elkészített egy energetikai beruházást, vagy valamit, akkor általában ezek a papírok, ezek a számolások már mögötte vannak. Az intézményeknél is tudunk segíteni, illetve ezek nem ilyen nagyon bonyolult dolgokra kell gondolni. Az, hogy egy intézkedés mennyibe került, és milyen megtakarítással járt, az azt gondolom, hogy általában megvan, segítünk ezeknek a kitöltésében, hogyha szükség van rá.